0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A történelem írásbeliben folytatódik ma az érettségi. Megkezdték

0: 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a matematikai írásbelik. A távirati irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor átlagos nehézségű volt. Jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A feladatok között másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Már írtják a szúnyogokat a Balatonnál, a déli part mentén megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
1: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai, földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
0: Indul a szabadtéri szezon szombaton a Magyar Zeneházában. Az érdeklődőket az idei évadban filmes koncertek, globál zenei formációk, gyerekprogramok is várják. Folytatódnak a már megszokott programsorozatok, például a mozi a szabadban vetítései, vagy csütörtökönként a táncház a szabadban. A nyár második felében majd több esemény is a roma zenét és kultúrát ünnepli. A kezdeti napos fátyolfelhős időt gomoly felhősebb váltja délutántól, záporokra, zivatarokra is készülhetünk majd. A hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint. Pénteken a felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, esőre főleg északkeleten-keleten van esély. Délután 21-26 fok lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a nép. I'm so

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élmezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek gondolkodtunk.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Stefan. Stefan. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 6-a reggel 6 óra van. Ez a PitchBook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. PitchBook.
1: Nagyszabású városi gyermeknapra készülnek Pécsett. Tartós élelmiszergyűjtést rendez hétvégén a Magyar Élelmiszerbank. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Nagyszabású gyermeknap várja a családokat Pécsett május 31-én. A rendezvény helyszíne a Zsolnai Kulturális Negyed lesz, a központi téma pedig az időutazás és a modern technológia. A megszokott óriás csúszda, légvárak, mászófal mellett a legkisebbeket ökolabirintus is várja majd. Lesz helikopter szimulátor, interaktív robotok, mesterséges intelligencia bemutató és a Vissza a jövőbe című filmekből ismert DeLorean autóval is találkozni lehet. Tartós élelmiszereket gyűjt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület a nehéz sorsú embereknek. A szervezet azt írja, a péntek délutántól szombat estig tartó akcióban az ország 240 településének csaknem 440

A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 10 millió forinttal járul hozzá a Pécs-München repülőjárat zavartalan működéséhez. Az erről szóló megállapodást hétfőn írta alá Sík Fői Tamás, a kamara elnöke, és Péterfi Attila Pécs polgármestere. Az eseményen elhangzott, az együttműködés nem egy évre szól, mert a szervezet és a város együtt dolgozik majd azért, hogy Pécs és München között folyamatos legyen a légiközlekedés. Hétfőn Baranyában is megkezdődtek a tavaszi érettségik. A kormányhivatal közlése szerint 41 helyszínen több mint 4500 vizsgázó ad számot tudásáról a következő hetekben. Középszinten 35, míg emelt szinten 22 tárgyból vizsgáznak a baranyai érettségizők, akik között vannak, akik idegen nyelven érettségiznek majd több tantárgyból is. Érdekesség, hogy a vármegyében lesz egy-egy érettségiző, dráma, mozgóképkultúra és média ismeret, illetve közigazgatási ismeretek tantárgyból is. Elindult a Vazareli 2026 Pécs hivatalos weboldala, mely átfogó és naprakész információs felületként szolgál a Viktor Vazareli nevéhez fűződő jubileumi programsorozathoz. Az oldal célja az, hogy egy helyen tegye elérhetővé azokat a tartalmakat, amelyek segítségével az érdeklődők eligazodhatnak a Vazareli év eseményei, programjai és lehetőségei között. Az oldal a vazarelyév.hu címen érhető el. Ismét van könyvtári szolgáltatás Uránvárosban. A Csorba Győző Könyvtár Minerva Fiók Könyvtára kedden nyitotta meg kapuit új helyen, az Ybl Miklós utcában, az Uránvárosi Posta mögötti területen. Az intézmény a közösségi oldalán azt írja, az egység Uránváros családi könyvtáraként működik, de igyekeznek megszólítani a környéken található óvodákat, oktatási intézményeket is. A cél az, hogy olvasó közösséget építsenek. Az Uránvárosi Fiók Könyvtár közel 7000 kötetes állományával hétköznapokon várja az olvasókat. Leállt a távfűtés a pécsi lakásokban. A Pétáva honlapján azt közölte, mivel az időjárási körülmények nem indokolják a fűtés fenntartását, az idei szezonra a rendszer befejezte működését, így május 5-én leállították a fűtésszolgáltatást. A lakóközösségek egyéni igények szerint továbbra is igényelhetik a fűtést. A szolgáltatást a közös képviselőkön keresztül lehet megrendelni az ügyfélszolgálaton. Idén is megrendezik a Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék rendezvény sorozatot, amely május 23-án és 24-én várja a közönséget. A szervezők azt írják, két napon át koncertek, nyitott pincék, borkóstolók, kulturális, gasztronómiai és családi programok közül válogathatnak a látogatók. A rendezvényen mások mellett a Groove House, a 7-8-ad és a Bohemian Brass Band is fellép. A MÁV Pécs, Mohács és Villány irányából sűríti a vonatok közlekedését a rendezvény ideje alatt, de külön fesztiválbuszok is indulnak majd Palkonyára ezen a két napon. Kémes község önkormányzata 150 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a helyi humánfejlesztés című topos pályázaton. A cél a helyi közösség megerősítése és a lakosság életminőségének egészségi állapotának javítása. Ennek részeként számos programot szerveznek, közösségi és szemléletformáló rendezvényekre készülnek, és életmód programok is várhatóak a községben. A program 2028. február végéig tart. Hol lakik a fehér gólya címmel hirdetett természetvédelmi rajzpályázatot a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. A téma a madárfaj életének bemutatása, fészkelési szokásai. Óvodások, általános és középiskolások is pályázhatnak, legfeljebb A3 méretű, szabadon választott technikával készült alkotásokkal. A legjobbakat korosztályonként díjazzák majd. A beadás határideje május 29-e dél. Az eredményhirdetésre június 13-án kerül sor a Kölkedi Fehér Gólya Múzeumban. Elektromos meghibásodás miatt gyulladhatott ki egy teherautó hétfőn az esti órákban Beremennél. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kamion egy cégtelep helyén parkolt. A tüzet a helyszínen tartózkodók megpróbálták eloltani, de nem jártak sikerrel. Végül a villányi és a siklósi tűzoltók együttes erővel fékezték meg a lángokat. A jármű motortere és vezetőfülkéje is teljesen kiégett, személyi sérülés nem történt az eset során. A

0: Az Egyesületek Baranya megyei szövetsége a napokban 80 kg jelölt kecsegét helyezett ki a Dunába, Dunaszekcsőnél. A sárga haljeleken a mohosz felirat mellett egyedi sorszám található. Ha egy horgász ilyen kecsegét fog, azt kérik, ne vegye le róla a haljelet. Írja fel annak sorszámát, fotózza be, jegyezze le a hal testhosszát, súlyát, a fogás pontos helyét és az információkat juttassa el a szövetséghez, a halat pedig kíméletesen helyezze vissza a vízbe. Földrengés volt kedden hajnali 14:30 után néhány perccel Horvátországban. A 4,2-es erősségű földrengés a horvát-szerb határnál a magyar határtól mintegy 30 kilométerre keletkezett. Az epicentrum körülbelül 60 kilométerre volt Pécstől. A rengést Baranya több településén is érzékelni lehetett. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Hétvégén rendezik a 18. Mohácsi fogadhajtó versenyt. Szombaton délelőtt 10 órától zajlanak majd a futamok az Ijász utcai pályán Mohácson. A versenyfutamok mellett a közönség Dobrovics József világbajnok 4-es fogatát is láthatja. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt a hét közepén. Május 6 szerda, Frida Ivett napja. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Gwen Stefani és Eve kezdenek, jön nem sokára Janet Jackson, a Body Rockers és Ákos is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék az év 126. reggele, a mai május 6. szerda, Frida Ivett napja, illetve ma van a felelős állattartás napja hazánkban, valamint a magyar sportnapja annak emlékére, hogy 1875-ben ezen a napon rendezte a Magyar Atlétikai Klub a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. És akkor egy kis aláfestő zene a folytatásban, reggeli tornához akár, vagy készülődés, vezetés mellé, Body Rockers, I Like The Way, itt a Besten, jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma már több és vastagabb pátyol felhő lehet az égen, mint tegnap, és itt-ott már kisebb záporzivatar sem kizárt. Közben marad a meleg, 23-28 fok, részletes időjárás jelentés hallható még a most érkező hír összefoglaló legvégén is, amelyet majd Shaggy dala, az Angel követ. Jó reggelt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Adománygyűjtést rendez hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Ma is 25 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Tartós élelmiszereket gyűjt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület a nehéz sorsú embereknek. A szervezet azt írja, a péntek délutántól szombat estig tartó akcióban az ország 240 településének csaknem 440 áruházában várják a felajánlásokat. A gyűjtés során tésztát, konzerveket, rizst, kekszet, lekvárokat, édességet várnak elsősorban. A most összegyűjtött adományokból a tervek szerint 3 és 5 kg közötti csomagokat állítanak össze, és legalább 50 ezer rászorulóhoz juttatják el azokat. Az adományból főként idősek, nagycsaládosok, fogyatékkal élők, hajléktalanok, illetve egyszülős háztartások részesülnek majd. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 10 millió forinttal járul hozzá a Pécs-München repülőjárat zavartalan működéséhez. Az erről szóló megállapodást hétfőn írta alá Síkfői Tamás, a kamara elnöke, és Péterfi Attila Pécs polgármestere. Az eseményen elhangzott, az együttműködés nem egy évre szól, mert a szervezet és a város együtt dolgozik majd azért, hogy Pécs és München között folyamatos legyen a légiközlekedés. Leállt a távfűtés a pécsi lakásokban. A Pétáva honlapján azt közölte, mivel az időjárási körülmények nem indokolják a fűtés fenntartását, az idei szezonra a rendszer befejezte működését, így május 5-én leállították a fűtésszolgáltatást. A lakóközösségek egyéni igények szerint továbbra is igényelhetik a fűtést. A szolgáltatást a közös képviselőkön keresztül lehet megrendelni az ügyfélszolgálaton.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Aszfaltozási munkákat végeznek Pécsett a Maléterpál úton. A munkák miatt a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton teljes útzár érvényes. Ezt várhatóan szerdán napközben feloldják majd. Gázvezeték rekonstrukciós munkákat végeznek a Péter és a Bolygó utcában, mind a két helyszínen teljes útzár érvényes. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, a 60-as kilométernél a forgalom mind a két irányban csak egy sávon halad. A meteorológiai előrejelzések szerint a több órás napsütés mellett ma a térségünkben is erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak a nap folyamán. A délnyugati szél sok felé megélénkül, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: do.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Pillanatok maradtak 7 óráig, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok, meghallgatjuk május 6-a szerda legfrissebb híreit, a következő órában pedig zenél majd a Back to Black. És a Stakabu is. 20-as 55-55 155 telefon SMS Viber, akinek már is van közlekedési infója, ne tartsa magában. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Már megint a Premier Outlet-be mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
7: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén újra nagyszabású gyermeknapra készülnek Pécsett. Napsütéses, majd felhős idő várható. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Nagyszabású gyermeknap várja a családokat Pécsett május 31-én. A rendezvény helyszíne a Zsolnai Kulturális Negyed lesz, a központi téma pedig az időutazás és a modern technológia. A megszokott óriás csúszda, légvárak, mászófal mellett a legkisebbeket ökolabirintus is várja majd. Lesz helikopter szimulátor, interaktív robotok, mesterséges intelligencia bemutató és a Vissza a jövőbe című filmekből ismert DeLorean autóval is találkozni lehet. Hétfőn Baranyában is megkezdődtek a tavaszi érettségik. A kormányhivatal közlése szerint 41 helyszínen több mint 4500 vizsgázó ad számot tudásáról a következő hetekben. Középszinten 35, míg emelt szinten 22 tárgyból vizsgáznak a baranyai érettségizők, akik között vannak, akik idegen nyelven érettségiznek majd több tantárgyból is. Érdekesség, hogy a Vármegyében lesz egy-egy érettségiző, dráma, mozgóképkultúra és média ismeret, illetve közigazgatási ismeretek tantárgyból is. Ismét van könyvtári szolgáltatás Uránvárosban. A Csorba Győző Könyvtár Minerva Fiók Könyvtára kedden nyitotta meg kapuit új helyen, az Ybl Miklós utcában, az Uránvárosi Posta mögötti területen. Az intézmény a közösségi oldalán azt írja, az egység Uránváros családi könyvtáraként működik, de igyekeznek megszólítani a környéken található óvodákat, oktatási intézményeket is. A cél az, hogy olvasó közösséget építsenek. Az Uránvárosi Fiókkönyvtár közel 7000 kötetes állományával hétköznapokon vár.

0: Két helyszínen teljes útzár érvényes. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek. A 60-as kilométernél a forgalom mind a két irányban csak egy sávon halad. A meteorológiai előrejelzések szerint a több órás napsütés mellett ma a térségünkben is erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak a nap folyamán. A délnyugati szél sok felé megélénkül, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakulhat.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, az Outkast dalával indul ez az óra. 7 órát hagytuk el percekkel. Jó utat, jó készülődést. Ha már is dugó baleset van valahol, én is várom az infót, persze egyből közkincsét teszem. 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok. Ez pedig a...
1: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 6-án, azon a napon, amelyen 1840-ben a világ első hivatalos, felragasztható postabélyege megjelent méghozzá. Angliában adták ki, és bár minden londoni postahivatal kapott a bélyegből, más posták a királyság területén nem, így azok egy ideig továbbra is elfogadtak közpénzt a postai költségek kifizetésére. Még több érdekesség május 6-áról egy picit később, addig is olyan előadókkal idézzük meg a 90-es és 2000-es éveket, mint nem sokára a Spice Girls, most pedig Denzel, jön a Pump It Up a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. 23-28 fok, egy-egy futózápor zivatar, egy kicsivel több gomoly felhő, így telik a szerda, de hogy milyen lesz a folytatás, az is kiderül mindjárt, rögtön 7:30. Jó reggelt, a friss híreket Madonna klasszikusa, a Vogue követi majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elindult a Vazareli emlékév hivatalos honlapja. Elszórtam, ma már záporok is kialakulhatnak. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Elindult a Vazareli 2026 Pécs hivatalos weboldala, mely átfogó és naprakész információs felületként szolgál a Viktor Vazareli nevéhez fűződő jubileumi programsorozathoz. Az oldal célja az, hogy egy helyen tegye elérhetővé azokat a tartalmakat, amelyek segítségével az érdeklődők eligazodhatnak a Vazareli év eseményei, programjai és lehetőségei között. Az oldal a vazarelyev.hu címen érhető el. Idén is megrendezik a Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék rendezvény sorozatot, amely május 23-án és 24-én várja a közönséget. A szervezők azt írják, két napon át koncertek, nyitott pincék, borkóstolók, kulturális, gasztronómiai és családi programok közül válogathatnak a látogatók. A rendezvényen mások mellett a Groove House, a 7-8-ad és a Bohemian Brass Band is fellép. A MÁV Pécs, Mohács és Villány irányából sűríti a vonatok közlekedését a rendezvény ideje alatt, de külön fesztiválbuszok is indulnak majd Palkonyára ezen a két napon. Földrengés volt kedden hajnali 2:30 után néhány perccel Horvátországban. A 4,2-es erősségű földrengés a horvát-szerb határnál a magyar határtól mintegy 30 kilométerre keletkezett. Az epicentrum körülbelül 60 kilométerre volt Pécstől. A rengést Baranya több településén is érzékelni lehetett. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Hétvégén rendezik a 18. Mohácsi fogadhajtó versenyt. Szombaton délelőtt 10 órától zajlanak majd a futamok az Ijász utcai pályán Mohácson. A versenyfutamok mellett a közönség Dobrovic József világbajnok 4-es fogatát is láthatja. Aszfaltozási munkákat végeznek Pécsett a Maléterpál úton. A munkák miatt a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton teljes útzár érvényes. Ezt várhatóan szerdán napközben feloldják majd. Gázvezeték rekonstrukciós munkákat végeznek a Péter és a Bolygó utcában. Mind a két helyszínen teljes útzár érvényes. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek. A 60-as kilométernél a forgalom mind a két irányban csak egy sávon halad. A meteorológiai előrejelzések szerint a több órás napsütés mellett ma a térségünkben is erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak a nap folyamán. A délnyugati szél sok felé megélénkül, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét közepén, május 6, szerda, Frida Ivett napja. Nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 186 éve a mai napon Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit. Ma 65 éves George Clooney, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, rendező, producer. 73 éve a mai napon született Tony Blair, Nagy-Britannia volt miniszterelnöke. 1960. május 6 megszületett Larry Steinbeck, billentyűs, a Bronski Beat egyik fele. A sor pedig a 90-es születésű magyar válogatott focikapus, a Lipcse hálóőre, Gulácsi Péter zárja. Még egyszer sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja nekünk Laci, fának hajtott valaki a 32-esen Szolnok felé az M4-es csomópont után, félpálya zárva. Köszönjük szépen, 0620-55-55-155, ide írt nekünk Laci. Rögtön 8 óra, jönnek a friss hírek, aztán többek között a Maroon 5. És a Unik is. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést! Nagy kalappal a történelem érettségihez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén újra nagyszabású gyermeknapra készülnek Pécsett. Napsütéses, majd felhős idő várható. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Nagyszabású gyermeknap várja a családokat Pécsett május 31-én. A rendezvény helyszíne a Zsolnai Kulturális Negyed lesz, a központi téma pedig az időutazás és a modern technológia. A megszokott óriás csúszda, légvárak, mászófal mellett a legkisebbeket ökolabirintus is várja majd. Lesz helikopterszimulátor, interaktív robotok, mesterséges intelligencia bemutató és a Vissza a jövőbe című filmekből ismert DeLorean autóval is találkozni lehet. Hol lakik a fehér gólya címmel hirdetett természetvédelmi rajzpályázatot a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. A téma a madárfaj életének bemutatása, fészkelési szokása.

0: Best FM a legjobb zenék. Laci írta korábban, hogy a 32-es főúton Szolnok felé az M4-es csomópont után valaki fának hajtott, féltájás lezárásra kell készülni a környéken. Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, illetve az M3-ason szintén a főváros felé Bag és Mogyoród térségében és a bevezető szakaszon. Sokan kerülnek az M31-es felé, így Nagytarcsa térségében is torlódnak már az autók. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. James Blunt folytatja, ez a Bonfire Heart a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life. Check it out.

0: Best FM, a legjobb zenék. Marad a nyárias meleg, de ma már záporok, zivatarok is jöhetnek. Részletes időjárás jelentés a hírek végén mindjárt 8:30. Jó reggelt, és ha már történelem érettségi, történelem ma már az egyessel kezdődő évszám. Ebből is a legutolsó, az 1999-es év. A 90-es és 2000-es évek fordulójáról a Pets and Small Feel Good himnusza érkezik a hírek után. Konkrétan a címe is ez, Feel Good.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Adománygyűjtést rendez hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Ma is 25 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Tartós élelmiszereket gyűjt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület a nehéz sorsú embereknek. A szervezet azt írja, a péntek délutántól szombat estig tartó akcióban az ország 240 településének csaknem 440 áruházában várják a felajánlásokat. A gyűjtés során tésztát, konzerveket, rizst, kekszet, lekvárokat, édességet várnak elsősorban. A most összegyűjtött adományokból a tervek szerint 3 és 5 kg közötti csomagokat állítanak össze, és legalább 50 ezer rászorulóhoz juttatják el azokat. Az adományból főként idősek, nagycsaládosok, fogyatékkal élők, hajléktalanok, illetve egyszülős háztartások részesülnek majd. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 10 millió forinttal járul hozzá a Pécs-München repülőjárat zavartalan működéséhez. Az erről szóló megállapodást hétfőn írta alá Síkfői Tamás, a kamara elnöke, és Péterfi Attila Pécs polgármestere. Az eseményen elhangzott, az együttműködés nem egy évre szól, mert a szervezet és a város együtt dolgozik majd azért, hogy Pécs és München között folyamatos legyen a légiközlekedés. Leállt a távfűtés a pécsi lakásokban. A Pétáva honlapján azt közölte, mivel az időjárási körülmények nem indokolják a fűtés fenntartását, az idei szezonra a rendszer befejezte működését, így május 5-én leállították a fűtésszolgáltatást. A lakóközösségek egyéni igények szerint továbbra is igényelhetik a fűtést. A szolgáltatást a közös képviselőkön keresztül lehet megrendelni az ügyfélszolgálaton.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Aszfaltozási munkákat végeznek Pécsett a Maléterpál úton. A munkák miatt a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton teljes útzár érvényes. Ezt várhatóan szerdán napközben feloldják majd. Gázvezeték rekonstrukciós munkákat végeznek a Péter és a Bolygó utcában. Mind a két helyszínen teljes útzár érvényes. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek. A 60-as kilométernél a forgalom mind a két irányban csak egy sávon halad. A meteorológiai előrejelzések szerint a több órás napsütés mellett ma a térségünkben is erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak a nap folyamán. A délnyugati szél sok felé megélénkül, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Kaptunk egy közlekedési infót Zolitól, aki azt írja, hello, M0, M5 felé Lakihegynél baleset, több kilométeres dugóban. Köszönjük szépen, 0620-55-55-155, telefon, SMS, Viber. Este megérkeznek a záporok, zivatarok, addig kitart a nyárias meleg, 23-28 fok. Napsütés, néha fátyol, néha vastagabb gomoly felhők, így telik majd a hét közepe. És a 90-es, illetve a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a szerda reggel is, mint ahogy minden reggel itt a Besten. George Michael folytatja, jön a Fast Club.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rúzsa Magdi a következő órában ott folytatja, ahol az imént Kim Mezzelék abba hagyták. Szól majd a szerelem és egy nagyon kellemes dal B.O.B.-tól és Bruno Mars-tól. Nothing on you.

0: 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Remélem mindenhol minden út jól járható, nincs dugó, baleset. Ha mégis, várom az infót. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, nagy kalappal a töri érettségihez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. Autófelvásárláspécs.hu.
3: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kocsban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompás a Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil Kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ a mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig Krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Idén újra nagyszabású gyermeknapra készülnek Pécsett. Napsütéses, majd felhős idő várható. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Nagyszabású gyermeknap várja a családokat Pécsett május 31-én. A rendezvény helyszíne a Zsolnai Kulturális Negyed lesz, a központi téma pedig az időutazás és a modern technológia. A megszokott óriás csúszda, légvárak, mászófal mellett a legkisebbeket ökolabirintus is várja majd. Lesz helikopter szimulátor, interaktív robotok, mesterséges intelligencia bemutató és a Vissza a jövőbe című filmekből ismert DeLorean autóval is találkozni lehet. Hétfőn Baranyában is megkezdődtek a tavaszi érettségik. A kormányhivatal közlése szerint 41 helyszínen több mint 4500 vizsgázó ad számot tudásáról a következő hetekben. Középszinten 35, míg emelt szinten 22 tárgyból vizsgáznak a baranyai érettségizők, akik között vannak, akik idegen nyelven érettségiznek majd több tantárgyból is. Érdekesség, hogy a Vármegyében lesz egy-egy érettségiző, dráma, mozgóképkultúra és média ismeret, illetve közigazgatási ismeretek tantárgyból is. Ismét van könyvtári szolgáltatás Uránvárosban. A Csorba Győző Könyvtár Minerva Fiók Könyvtára kedden nyitotta meg kapuit új helyen, az Ybl Miklós utcában, az Uránvárosi Posta mögötti területen. Az intézmény a közösségi oldalán azt írja, az egység Uránváros családi könyvtáraként működik, de igyekeznek megszólítani a környéken található óvodákat, oktatási intézményeket is. A cél az, hogy olvasó közösséget építsenek. Az Uránvárosi Fiókkönyvtár közel 7000 kötetes állományával hétköznapokon várja az olvasókat.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Aszfaltozási munkákat végeznek Pécsett a Maléterpál úton. A munkák miatt a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton teljes útzár érvényes. Ezt várhatóan szerdán napközben feloldják majd. Gázvezeték rekonstrukciós munkákat végeznek a Péter és a Bolygó utcában, mind a két helyszínen teljes útzár érvényes. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek, a 60-as kilométernél a forgalom mind a két irányban csak egy sávon halad. A meteorológiai előrejelzések szerint a több órás napsütés mellett ma a térségünkben is erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak a nap folyamán. A délnyugati szél sok felé megélénkül, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakulhat.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Már több mint 6 kilométeres a dugó az M0-áson, az M5-ös felé a Hárosi Dunahíd után történt baleset, és az M6-os lehajtónál van a sor vége. Aki tud és szeretne, kerüljön. 0620 55 55 155, ha a dugó baleset van, a közlekedési hír ide jöhet. Május 6 szerda, Frida Ivet napja, Isten éltesse őket és a szülinaposokat is. Heinz Gábor Biga énekel, Max M. Levente vagyok.
1: Best

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best of M, a legjobb zenék a gánai származású német rapper Nana 97-es slágerével, a Lonely-val megy tovább a szerda reggel, ami viszont nem halad, az az M0-ás, ahol baleset miatt egyre nagyobb a dugó, már 7-8 kilométer. Az M5-ös felé vezető oldalon történt a Hárosi Duna híd után, és már majdnem Diósnál van a sor vége. Aki tud, a 7-es főútnál még lehajthat. Jó utat!
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. I'm

Best FM, a legjobb zenék a The Killers Human című dalával megy tovább a szerda reggel, ha pedig szerda, akkor a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágerei szólnak majd mixben este 6 és 8 között a Night Chipben, 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda White Boy, 7 és 8 között DJ Effendi Kever.

Best FM, a legjobb zenék, a húrok elpattannak majd az esti órákban, véget ér a kellemes nyári idő. Addig viszont marad a 23-28 fok, estétől záporok, zivatarok jönnek, az esernyőkre pedig majd holnap is szükség lehet, és visszaesik a napközbeni maximum 20-26 fok közé. James Morrison érkezik Nelly Furtadóval, ha már az elszakadt húrokról esett szó, Broken Strings a Besten.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elindult a Vazareli emlékév hivatalos honlapja. Elszúrtam, ma már záporok is kialakulhatnak. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Elindult a Vazareli 2026 Pécs hivatalos weboldala, mely átfogó és naprakész információs felületként szolgál a Viktor Vazareli nevéhez fűződő jubileumi programsorozathoz. Az oldal célja az, hogy egy helyen tegye elérhetővé azokat a tartalmakat, amelyek segítségével az érdeklődők eligazodhatnak a Vazareli év eseményei, programjai és lehetőségei között. Az oldal a vazarelyev.hu címen érhető el. Idén is megrendezik a Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék rendezvény sorozatot, amely május 23-án és 24-én várja a közönséget. A szervezők azt írják, két napon át koncertek, nyitott pincék, borkóstolók, kulturális, gasztronómiai és családi programok közül válogathatnak a látogatók. A rendezvényen mások mellett a Groove House, a 7-8-ad és a Bohemian Brass Band is fellép. A MÁV Pécs, Mohács és Villány irányából sűríti a vonatok közlekedését a rendezvény ideje alatt, de külön fesztiválbuszok is indulnak majd Palkonyára ezen a két napon. Földrengés volt kedden hajnali 2:30 után néhány perccel Horvátországban. A 4,2-es erősségű földrengés a horvát-szerb határnál a magyar határtól mintegy 30 kilométerre keletkezett. Az epicentrum körülbelül 60 kilométerre volt Pécstől. A rengést Baranya több településén is érzékelni lehetett. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Hétvégén rendezik a 18. Mohácsi fogadhajtó versenyt. Szombaton délelőtt 10 órától zajlanak majd a futamok az Ijász utcai pályán Mohácson. A versenyfutamok mellett a közönség Dobrovic József világbajnok 4-es fogatát is láthatja. Aszfaltozási munkákat végeznek Pécsett a Maléterpál úton. A munkák miatt a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton teljes útzár érvényes. Ezt várhatóan szerdán napközben feloldják majd. Gázvezeték rekonstrukciós munkákat végeznek a Péter és a Bolygó utcában. Mind a két helyszínen teljes útzár érvényes. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek. A 60-as kilométernél a forgalom mind a két irányban csak egy sávon halad. A meteorológiai előrejelzések szerint a több órás napsütés mellett ma a térségünkben is erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak a nap folyamán. A délnyugati szél sok felé megélénkül, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Utak minden mennyiségben, egyrészt már nem okoz fennakadást az M0-áson, korábban történt baleset a Hárosi Dunahíd után az M5-ös felé, a 8 kilométeres dugó viszont csak lassan oszlik, és még több út, The Road to Mandalay címmel Robbie Williams dala indítja a délelőttöd 5 perccel múlt 10. Hello, jó munkát, jó utat, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. You ain't here.

Best FM-ben a legjobb zenék. A két tagú ausztrál Savage Garden érkezik. Daniel Jones, gitár, billentyűs hangszerek, illetve Darren Hayes ének. A duó 2001-ben feloszlott. Hayes szóló előadóként folytatta, Jones pedig ingatlan ügynök lett. 1996-ból szól most a To The Moon and Back itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Továbbra is erős a forgalom az M3-ason Budapest felé a kiépített tereléseknél Bag és Mogyoród térségében, illetve ugyanez a helyzet az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabányánál, ahol két kamion koccant, az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Ott ezért torlódik a forgalom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Eljött a jövő. Megérkezett az e-Vitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az e-Vitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
3: A Room Bistro Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Room Bistro mai ebéd ajánlata 2990 forintért magyaros gombaleves csipetkével. Az álmenő sertés szeltimpokká, fehérboros pecsenyeszavtal és burgonyapürével. A B-menü zöldséges batátás lapcsánka friss levélsalátával, balzsamos olivás vinergettel. A C-menü ropogósra sült fűszeres sirkecomb vajas petezselymes új burgonyával. A Paleo menü 3290 forintért, almás fehérrépa krémleves békönchipsszel, laskás csirkecsíkok zöldséges kinoával. A Teleki Bistro Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat szilva krémleves fahéjas ropogóssal. Az álmenü orli bundás sertéskaraj, fokhagymás tejföllel és zöldséges jázmirizssel. A B-menü 4 sajtos nyokki pirított hagymával. És végül a vegán menü 3290 forintért. Kapros zöld bableves pirított tofuval, rakott bolonyai vegán sajttal besütve. Ez volt a menü ajánló.
1: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek fel.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtelésével.

Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 24-28 fok, napos felhős idő, akár csak Miami-ban a különbség csupán az óceán és a páratartalom. A délelőtt utolsó órájában oda kalauzol majd minket Will Smith, és együtt megemlékezünk majd a Mizulázról is. Kicsi lány, oh, szia, hello, látjuk össze, mint két kicsi legó. 0620 55 55 155, ha dugó baleset van valahol, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Pécs, Árnyas út.
3: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: A Rum Bistro Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rum Bistro mai ebéd ajánlata 2990 forintért magyaros gombaleves csipetkével. Az álmenü sertés szeltimbokká, fehérboros pecsenyeszavtal és burgonyapürével. A B-menü zöldséges batátás lapcsánka friss levélsalátával, balzsamos olivás vinergettel. A C-menü ropogósra sült fűszeres sirkecomb vajas petezselymes újburgonyával. A Paleo menü 3290 forintért, almás fehérrépa krémleves békönchipsszel, laskás csirkecsíkok zöldséges kinoával. A Teleki Bistro Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat szilvakrémleves fahéjas ropogóssal. Az álmenü orlibundás sertéskaraj, fokhagymás tejföllel és zöldséges jázmirizssel. A B-menü négy sajtos nyokki pirított hagymával. És végül a vegán menü 3290 forintért. Kapros zöld bableves pirított tofuval, rakott bolonyai vegán sajttal besütve. Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Történelemből írásban íznek ma az érettségizők. Még 2 hét van a bevallási határidőig. Komoly károkat okozott a fagy az alföldi szőlőkben. Villányi Eszter vagyok. A történelem írásbeli van soron, több mint 79 ezeren érettségiznek a tárgyból. A középszintű vizsga első része egyebek mellett érintette a görög és római építészet, a középkori egyház, a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus és a magyarországi holokauszt témakörét, írja az Edulány. A dolgozat második részében 2 esszét írnak a diákok. Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi szezon, majd pénteken németből vizsgáznak. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten június 15-én kezdődnek. Már csaknem 1,7 millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A NAV közölte, hogy az ESZIA felületén tegnapig már 1,9 millióan nézték meg a NAV tervezetét, és több mint 1 millióan véglegesítették is azt. Az ESZIA-t Ügyfélkapu Plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online mindössze néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. A határidő május 20-a. Drónokkal és rakétákkal mért csapást Ukrajnára éjjel az orosz hadsereg. Annak ellenére folytatódtak a harcok, hogy az ukrán elnök egyoldalúan ugyan, de éjféltől tűzszünetet hirdetett. A légvédelem a több mint 100 drón többségét elfogta, de 9 célba talált. Legalább 2 életüket vesztették. Oroszország május 8-ára és 9-ére hirdetett tűzszünetet a II. Világháborús győzelem alkalmából. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el, mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése még folyamatban van.
2: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőződésem az uniós támogatással lehet ekkora mértékű, mert totális. Én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve, a pizza melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Napos, változóan felhős idő lesz, délután jobban beborul délnyugat felől, helyenként záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A szél megélénkül és időnként meg is erősödik, 25 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 15-20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap felhősebb idő lesz, de főképp a keleti tájakon lehet zápor, zivatar, pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Pénteken újra a napsütésé a főszerep, hétvégén már 30 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Alcazar, Backstreet Boys, Jamiroquai vagy Depeche Mode. Pár név, ami önmagában is felidéz egy egész korszakot. De hogy még intenzívebb legyen az élmény, ezektől az előadóktól ebben az órában mind-mind elhangzik majd dal. Már is kezdek Mark Ronson és Amy Winehouse duójával, Valerie. 11 óra elmúlt, hello, jó utat, jó munkát, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a film a legjobb zenék. Több mint 112 jelölés zenei díjra, ebből 32 elnyert, 20 nagyvilágturné, több mint 35 millió rajongó előtt, több mint 100 millió eladott lemez, 15 stúdióalbum, 13 listavezető album, 54 dal a slágerlistákon. A Depeche Mode a pop és elektronikus zene történetének egyik legnagyobb hatású és legmeghatározó formációjának karrierje számokban. Ők folytatják It's No Good a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hír. Korábban két kamion ütközött az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás közel 10 kilométeres, és gyülekeznek a felhők itt a fővárosi stúdió környékén is. Estétől záporok, zivatarok jönnek, holnapra visszaesik a maximum a mai 23-28 fokról 20-26 fok közé. Az óra végéig készülök még a Backstreet Boys, az Alcazar és a Scissor Sisters egy-egy dalával is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Megjött Majoros Rita, átadom neki a stafétát, Justin Timberlake Cry Me a River című dala indítja a szerda délutánt, a dalt pedig Rita. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatós ütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon. mobilkemence.xyz.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, békebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, de színpompás a Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fényderül két idegen titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatós ütések és borszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ a mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig Krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema City-ben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Előrelépés történt az Egyesült Államok és Irán között. Erősödött a forint, 4 éves csúcson van, súlyosbodik az asszály. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Átmenetileg felfüggeszti a hormuzi szorosban indított műveletét az Egyesült Államok. Ezt az amerikai elnök jelentette be. Donald Trump részben azzal indokolta a döntést, hogy sikerült előrelépni egy teljes és végleges megállapodás felé az iráni vezetéssel, így a hormuzi szoroson áthaladó hajók kíséretét egy időre felfüggesztik. Irán 30 pontos béketervet terjesztett elő azt követően, hogy megérkezett az amerikai válasz a korábbi tervre. A fejlemények hatására csökkenni kezdett az olaj ára. 4 éves csúcs, erősödött a forint. A mai jegyzés szerint 360 forint alatt jár a hazai deviza az euróval szemben. Az árfolyam stabilan, legutóbb 2022. februárjában volt ilyen szinten. Már csak nem 1,7 millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A NAV közölte, hogy az ELSZIA felületén tegnapig már 1,9 millióan nézték meg a NAV tervezetét, és több mint 1 millióan véglegesítették is azt. Az ELSZIA-t ügyfélkapu plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online mindössze néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. A határidő május 20-a. Egyre súlyosabb az aszályhelyzet a szárazság miatt. Van olyan terület az országban, ahol márciusban esett utoljára az eső. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek, a következő hetekben lassú, többszöri áztató esőre lenne szükség az őszi kalászosok fejlődéséhez. Erdőtüzet oltó repülőgép zuhant le Lengyelországban. A pilóta életét vesztette. A lángok tegnap óta pusztítanak az ország keleti térségében. A tűz már vagy 250 hektárnyi területet érint. Lakott területet azonban nem veszélyeztet. A terep nehezen megközelíthető, ami nehezíti a munkálatokat. Jelenleg 300 tűzoltó dolgozik a tűz megfékezésén. Ma van a Magyar Sportnapja, annak emlékére, hogy 1875-ben ezen a napon rendezték meg Budapesten, a Margit-szigeten a kontinens első szabadtéri atlétikai versenyét. A dátum 2000 óta hivatalosan is a magyar sport ünnepe. Napos, változóan felhős idő lesz, délután jobban beborul délnyugat felől, helyenként záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A szél megélénkül és időnként meg is erősödik, 25 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 15-20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap felhősebb idő lesz, de főképp a keleti tájakon lehet zápor, zivatar, pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Pénteken újra a napsütésé a főszerep, hétvégén már 30 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép szerdát és kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, na meg sok-sok napsütést mindenhová, és finom desszertet ebéd után. Jöhet mondjuk egy kis Molokó, The Time Is Now, én őket hozom desszertként, vagy a délutáni ebéd utáni kávé mellé Mikát, jön a Grace Kelly, itt lesz Justin Timberlake, indít is a Cry Me a River-rel. Szép délután!
0: Best

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I

Best FM a legjobb zenék, Lotfi Begi, Náksi, Dr. Béres és az Álmok futók dalát hallottuk, ez volt a Holdala, a folytatásban Molokó és én, Majoros Rita. Sőt, ma jó pár órát rám számíthatnak, rám is számíthatnak. A remek zenék mellett este 6 óráig hozom őket, közlekedési információkat, mindenféle érdekességeket, napkérdését, mozi ajánlót, úgyhogy töltsék velem a délutánt, és mulassunk jól, akár munkaidőben, akár ebédidőben, akár csak úgy kitapcsolódva, mondjuk Sompoldalával. Mindjárt jön a Get Busy, de itt lesz Gabriel és a Dreams. Most pedig, ahogy ígértem, egy klasszikus a Molokótól. The Time Is Now, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy minden délután ma is arra buzdítom az autósokat, kamionosokat, teherautósokat, bringásokat, szóval bárkit, aki az úton van, hogyha van információja, akkor küldje el, vagy hívjon a számunk 0620-55-55-155. Erős a forgalom az M3-ason Budapest felé, így a kiépített terelésnél a Bag és Mogyoród térségében. Lassulásra, torlódásra kell számítani. Sokan haladnak az M1-esen is Budapest felé, Tata és Tatabánya között, torlódás van, lassulás. Mondhatom lassan azt, hogy az szokásos. 0620-55-55-155 még egyszer a számunk. Várom ma is az útinfókat. Jó utat és balesetmentes közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. We'll be right back.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán dolgozunk tovább, vagy legalábbis azok, akik munkaidőben hallgatják a Best FM-et. Meghallgatjuk a friss híreket, aztán jön Kelly Rowland és a Work. És itt lesz az Iri Mafia is, és a mellettem.
2: Látom, nem bírom el én sem, egyedül az életem. Látom, nem lehetnék én sem, mindig jókor a jó helyen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Yes. Open, come on. You ready, girl?
4: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Túl vannak a történelem írásbelin az érettségizők. Megszenvedték a gyümölcsösök a fagyokat, változékonyabb idő jön. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Véget ért a történelem írásbeli, már az emelt szinten vizsgázók is befejezték a munkát. Több mint 79 ezeren érettségiztek a tárgyból. Az oktatási hivatal adatai szerint mintegy 2500-an idegen nyelven, például angolul, franciául, németül, olaszul, oroszul, szlovákul vagy ukránul adtak számot tudásukról. Holnap az angol írásbelivel folytatódik a vizsgai időszak, pénteken a német következik. Idén a tavaszi érettségi szezonban összesen 1170 helyszínen több mint 178 ezeren tesznek érettségi vizsgát. Jelentős a fagykár a gyümölcsösökben. A Fruitweb összefoglalója szerint az északi északkeleti ország rész a leginkább érintett. A virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte, hogy május elején fagypont alá esett a hőmérséklet szinte az egész országban. A fagykár mértéke összességében a tavalyihoz hasonló, de fajtánként és térségenként eltérő. A pontos termés kilátásokat egy hét múlva lehet tudni. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti. Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába. Ez az, amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás. Növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzíthatja a világról alkotott képet. A túlzott hírfogyasztás akár a stresszreakciókat is beindíthatja a szervezetben. Ez hosszabb távon kimerültséghez és lelki problémákhoz vezethet. A kutatók azt javasolják, hogy tudatosan korlátozzuk a közösségi média használatát. A világ leggyorsabban süllyedő metropolisza lett Mexikóváros. A NASA adatai alapján évente nagyjából 25 cm-t apad. A közel 22 milliós mexikói főváros egy ősi tómederre épült. A talajvíz folyamatos kiszivattyúzása, valamint a városi fejlesztések drámaian összezsugorították a víztartó réteget, ez okozza a folyamatos süllyedést. Változékonyabb idő jön, már is mondom a részleteket. Napos, változóan felhős idő lesz, délután jobban beborul délnyugat felől, helyenként záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A szél megélénkül és időnként meg is erősödik, 25 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 15-20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap felhősebb idő lesz, de főképp a keleti tájakon lehet zápor, zivatar, pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Pénteken újra a napsütésé a főszerep, hétvégén már 30 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délutánt, igazán kellemes szerdát kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, na gyerünk együtt tovább. Délutáni kávé, desszert és Michael Jackson. Látta valaki egyébként már az új Michael filmet? Na jöhetnek a beszámolóként, talán jövő héten végre a mozik jutok. De most még Kelly Rowlandet hallgassuk együtt, jön a Work. Én Majoros Rita vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Airi Mafia mellettem ezt a dalt hallottuk. Tupac érkezik a folytatásban és a California Love, de addig itt a napkérdése. Kinek mi az, amit mindig elhagy, vagy amiből már a legtöbbet hagyta el? 0620 55 55 155, ide jöhetnek az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a válaszok. És természetesen ma is kezdem én a sort. Nekem általában az ajakápoló vagy szőlőzsír, kinek hogy tetszik jobban, én hát szerintem több százat hagytam már el. Nagyon pici, ugye nőként, egyik táskából a másikba pakolom, elhagyom, zsebrevágom, stb. Stb. Én azokból szoktam a legtöbbet elhagyni. És szemüvegből is, napszemüvegből is, sima szemüvegből is sajnos hagytam már el elég sokat. Na de most az önök oldalán a labda. 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek mellé, ahogy ígértem, Tupac és a California Love, aztán Rihannával táncolunk, pont a replay, mindjárt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Vesztefem a legjobb zenék. Az M7-es autópályán Budapest felé a holládi csomópontnál két kamion ütközött, majd az egyik kamion fel is borult, a rakománya pedig szétszóródott, úgyhogy a 175-ös kilométernél a holládi csomóponton keresztül elterel mindenkit a rendőrség. Az egyes főúton Óbarok térségében pedig három autó ütközött a 36-os kilométernél, a forgalom szintén rendőri irányítás mellett halad. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is ide az útinfókat, bárki bármit lát az ország útjain. Jöhet az info akár írásban, akár nyugodtan hívjanak fel. Köszönöm és jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Sokáig voltam távol, ezt énekelte a Happy Gang, a folytatásban friss hírek jönnek, úgyhogy pár percig nem lesz ének, viszont utána indít majd 2 óra után a Simply Red és a Sunrise. Énekel majd nekünk Tolvaj Reni is, itt lesz a Hagylak Menni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatósütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon. mobilkemence.xyz.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és borszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Közzétették a szombati alakuló ülés menetrendjét. Az idegen nyelvekkel folytatódik holnap az érettségi, erdőtűz pusztít Kárpátalján. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szombaton megalakul az új országgyűlés. Az alakuló ülés napi rendjét már közzétették az országgyűlés honlapján. A parlament várhatóan megválasztja a miniszterelnököt, az áprilisi országgyűlési választáson győztes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A 199 fős parlamentben a Tisza 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. A képviselők eskütétele után megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Az új miniszterelnököt a parlamenti képviselők felének szavazatával választják meg, aki ezt követően hivatalba lép. Az új kormányfő a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét. Véget ért a történelemírásbeli, több mint 79 ezeren érettségiztek a tárgyból. Az oktatási hivatal adatai szerint mintegy 2500-an idegen nyelven, például angolul, franciául, németül, olaszul, szlovákul adtak számot tudásukról. Holnap az angol írásbelivel folytatódik a vizsgai időszak, pénteken a német következik. Idén a tavaszi érettségi szezonban összesen 1170 helyszínen több mint 178 ezeren tesznek érettségi vizsgát. 4 éves csúcs, erősödött a forint. A mai jegyzés szerint 360 forint alatt jár a hazai deviza az euróval szemben. Az árfolyam stabilan, legutóbb 2022. februárjában volt ilyen szinten. Már csaknem 1,7 millióan adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A NAV közölte, hogy az ELSZIA felületén tegnapig már 1,9 millióan nézték meg a NAV tervezetét, és több mint 1 millióan véglegesítették is azt. Az ELSZIA-t ügyfélkapu plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online mindössze néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. A határidő május 20-a. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. A Borzsahavas lejtőjén 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Az oltásba a katasztrófavédelem kis repülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Volócon vízhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Napos, változóan felhős idő lesz, délután jobban beborul délnyugat felől, helyenként záporok, zivatarok is lecsaphatnak. A szél megélénkül és időnként meg is erősödik, 25 és 29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 15-20 fok közé hűl majd a levegő. Holnap felhősebb idő lesz, de főképp a keleti tájakon lehet zápor, zivatar, pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Pénteken újra a napsütésé a főszerep, hétvégén már 30 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délután, 2 óra múlt lassan 5 perccel, megy tovább a nap, megy tovább a munkaidő, és megy tovább a Best FM délután is. Én Majoros Rita vagyok, méghozzá Robbie Williams-szel. Jön a She's the One, itt lesz Jarul és Ashanti dala, az Always on Time, a Simply Red pedig egy csodás, sőt azt mondom csodálatos klasszikusra nyitja az órát. Itt a Sunrise.
0: Best FM.

eszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Kinél mi az, amit mindig elhagy? Azt írja Nóri, a hajgumikat. Azok valamilyen titokzatos módon mindig eltűnnek. Ezzel ketten vagyunk. Peti a pénztárcáját szokta elhagyni, pont 2 nappal ezelőtt hagyta el utoljára, úgyhogy most éppen a kormányablakba tart, és mindenfélét próbál elintézni. Kitartás neked, remélem ott is a Best FM szól. Írt még Viki a bevásárló listámat, ezért improvizálok, de most már a telefonomba írom, és így talán már egy kicsit jobb, mert hogy volt, hogy magában a boltban hagyta el a bevásárló listáját, és na, aznál rosszabb nem volt. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Egyébként, na, az tényleg bosszantó, amikor az ember felírja, otthon hagyja, és aztán persze mindent vesz, csak azt nem, ami a listámban. Na, jöhetnek még az üzenetek, egyébként Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, jöhetnek a kommentek, mert kikerült a kérdés egy poszt formájában, mellé pedig Robbie Williams érkezik, és a She's the One, a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék az M7-es autópályán. Sajnos még mindig változatlan a helyzet. Budapest felé a Holládi csomópontnál korábban két kamion ütközött, az egyik pedig fel is borult. A rakománya szétszóródott a 175-ös kilométernél, a Hollád csomóponton keresztül tereli az autósokat a rendőrség. Az M1-es autópályán pedig mindkét irányban több kilométeres torlódásra készüljenek az autósok. Hegyesalon felé a 92-es kilométernél, a Budapest felé pedig Tatabányánál az 59-es kilométernél robbant le korábban egy-egy kamion. Jelenleg már nincs forgalmi akadály egyik helyen sem, de ugye nagyon erős a forgalom, úgyhogy plusz menetidőben mindenképpen számolni kell. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a fel- és lehajtás is, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az információkat. Nagyon-nagyon jó utat kívánok mindenkinek, és kitartás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
2: Ne! Indulj már! Mi lesz már? Kérlek!
3: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
4: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, de színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fényderül két idegen titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ a mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig Krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
5: Két hetünk van még leadni személyi jövedelemadó bevallásunkat. Holnap 20 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Május 20-án lejár a személyi jövedelemadó bevallások leadásának határideje. A NAV szerdán azt közölte, eddig már csaknem 1,7 millióan tettek eleget ennek a kötelességüknek. A bevallási tervezetek az ESZJA oldalon tekinthetőek meg. Ezt május 5-én már 1 millió 900 megtették, 1,1 millióan pedig véglegesítették is azt. Több mint 700 ezeren módosítás nélkül fogadták el a nekik kiajánlott tervezetet. A bevallással kapcsolatban bárki segítséget kérhet a NAV 1819-es infóvonalán, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon. Nagyszabású gyermeknap várja a családokat Pécsett május 31-én. A rendezvény helyszíne a Zsolnai Kulturális Negyed lesz, a központi téma pedig az időutazás és a modern technológia. A megszokott óriás csúszda, légvárak, mászófal mellett a legkisebbeket ökolabirintus is várja majd. Lesz helikopter szimulátor, interaktív robotok, mesterséges intelligencia bemutató és a Vissza a jövőbe című filmekből ismert DeLorean autóval is találkozni lehet. Elindult a Vazareli 2026 Pécs hivatalos weboldala, mely átfogó és naprakész információs felületként szolgál a Viktor Vazareli nevéhez fűződő jubileumi programsorozathoz. Az oldal célja az, hogy egy helyen tegye elérhetővé azokat a tartalmakat, amelyek segítségével az érdeklődők eligazodhatnak a Vazareli év eseményei, programjai és lehetőségei között. Az oldal a vazarelyév.hu címen érhető el. Gyomirtást végez a MÁV a Pécsi Területi Igazgatóság működési területén. A társaság május 8-án Pécs külváros, Pécsbánya rendező és a Pécsbánya rendező hőerőmű állomási vágányokon, vasútvonalakon tervez vegyszeres gyomirtást végeztetni. A felhasznált szerek a méhekre nem veszélyesek, vízi szervezetekre azonban igen. A kezelt területeken legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal etetni 14 napon belül tilos. Bajnokot avattak szerdán Pécsett-Talauber Dezső sportcsarnokban. A női kosárlabda NB1 döntőjében az NK Universitas Pécs a harmadik meccsen 77-49 arányban legyőzte a DVTK-t, megszerezve ezzel a párharc harmadik győzelmét, így a bajnoki címet is. Az NKA Pécs, vagy korábban Peac Pécs, a 2012-13-as szezonban szerzett jogot az indulásra az NB1-ben. Azóta a legjobb eredménye egy ezüstérem volt a csapatnak, egészen a mostani aranyéremig. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett a bolygó és a Péter utca területén, mind a két helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak. Aszfaltmarási munkákat kezdtek az 57-es út pécsi szakaszán. A 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. Motoros felvonulást tartanak Pécsett szombaton. A menet az Expo Centertől indul délután 13:30, és körülbelül egy órán át a városi utakon haladnak majd. A menet útvonalán a jobboldali forgalmi sávot lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint csütörtökön erősen felhős lesz az ég, többfelé számíthatunk a nap folyamán záporokra, zivatarokra, sokfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél is. A reggeli órákban 15 fokra számíthatunk, de napközben is 20 fok alatt marad a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Annika, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Május 6-a van, szerda, úgyhogy már is folytatódik a Best délután, a mikrofonnál este a Haték H. Horváth László. Olyan dalokat hozok, mint például a Halott pénz és Bánya legtöltsen. Ó, igen, címmel itt lesz az Aerosmith, előtte zenél Florida.
0: 101 hét Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Kinyolták a citromsárga figyelmeztetést, úgyhogy bármikor lecsaphat ránk egy kiadósabb záporzivatar. A szakemberek 2-4 mm-es őt mondanak, de akár jég is lehet benne. Rövidesen jönnek a részletek, addig is várom a közlekedési információkat, a számom 30-as 889 107-es. Hamarosan velünk lesz a Kelemen kabátban, csak úgy, mint Sophia Lix-Baxter, előtte pedig érkezik a Street Dance of Vinyl.

0: a Balaton parton.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Ahogy azt már említettem, kiadták a citromsárga figyelmeztetést Baranya vármegyére a várató záporok, zivatarok miatt. Jönnek már is a részletek, 24-25 fokot méretünk és 2-4 mm-es hőt mondanak a szakemberek. Holnap alaposan átrendeződik időjárásunk, míg reggel 13, napközben a 15-16 fok a jellemző 3 mm-es hővel és viharos széllel. Aztán pénteken reggel 11, napközben 22, szombaton 24 fok lesz extrém magas UV-sugárzással, viszont vasárnap már 26, jövő héten hétfőn pedig 28-30 fok is lehet, aztán a következő hét közepén már megint beszakadnak a számok, legalábbis ezt mondják most a meteorológusok. A folytatásban jönnek a legjobbak, velünk lesz majd többek között a Crystal Waters felvételen, 100 Pure Love, előtte zenél Kelly Clarkson, szerintem nagyon beszédes a dalcím, My Life Would Suck Without You.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatós ütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon. mobilkemence.xyz.
4: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
5: Kapcsoljuk a 0672-333-333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
6: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pellérdi, a Rászvárosi és a Szigeti úton. A gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben Péter és a Bolygó utcában. Vezessen körültekintően, figyeljenek egymásra! Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Nagyon komoly a szárazság, ennek megfelelően magas a pollenterheltség is, viszont a következő napok csapadékosabb időjárása egy picit segíteni fog azok számára, akik bizony allergiával küzdenek. Én viszont segítek a közlekedőknek, 30-as 889 107-es Zoltánnak köszönöm szépen a jelzést, ugyanis ő írta, hogy Pécs felől villány előtt kint van a Trafipax. Köszönöm szépen, jó utat! A folytatásban érkezik Lotfi Begi, valamint a Csillagtalan, aztán hamarosan a friss hírek délután 4 órakor a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Érkezik a folytatásban az a Nelly Furtado, akire hát nem nagyon lehet ráismerni mostanság, ugyanis jó néhány kiló felcsúszott rá, ez viszont őt nem zavarja, úgyhogy meglehetősen szexi göncöket aggat magára. Tőle szól a Say It Right, előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk, délután 4 órakor a Best FM-en.

0: ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Élelmiszeradományokat gyűjt hétvégén a Magyar Élelmiszerbank. Holnap napközben többfelé számíthatunk csapadékra. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Tartós élelmiszereket gyűjt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület a nehéz sorsú embereknek. A szervezet azt írja, a péntek délutántól szombat estig tartó akcióban az ország 240 településének csaknem 440 áruházában várják a felajánlásokat. A gyűjtés során tésztát, konzerveket, rizst, kekszet, lekvárokat, édességet várnak elsősorban. A most összegyűjtött adományokból a tervek szerint 3 és 5 kg közötti csomagokat állítanak össze, és legalább 50 ezer rászorulóhoz juttatják el azokat. Az adományból főként idősek, nagycsaládosok, fogyatékkal élők, hajléktalanok, illetve egyszülős háztartások részesülnek majd. Szerda reggel a történelem írásbelével folytatódott a tavaszi érettségi. Középszinten 71,5 ezeren, emelt szinten csak nem 8300-an vizsgáztak az országban. Az EduLine beszámolója szerint a feladatsorban a honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt. Az esszéírásnál pedig a céhek, Németország 1938-as terjeszkedése, első Károly uralkodása, illetve a Rákosi diktatúra is téma volt. A tavaszi érettségi írásbeli vizsgái csütörtökön és pénteken az angol és német nyelvvel folytatódnak. Nagyszabású gyermeknap várja a családokat Pécsett május 31-én. A rendezvény helyszíne a Zsolnai Kulturális Negyed lesz, a központi téma pedig az időutazás és a modern technológia. A megszokott óriás csúszda, légvárak, mászófal mellett a legkisebbeket ökolabirintus is várja majd. Lesz helikopterszimulátor, interaktív robotok, mesterséges intelligencia bemutató és a Vissza a jövőbe című filmekből ismert DeLorean autóval is találkozni lehet. Tart még a küzdelem a férfi kosárlabda NB1B-ben, ahol a FUT és a PVSK Veolia küzd egymással a döntőbe jutásért. Az egyik fél harmadik győzelméig tart a párharc. Kedden FUT-on találkozott a két csapat az elődöntő harmadik mérkőzésén, amit a FUT 113-76 arányban megnyert. Ezzel ismét előnybe került. Jelenleg 2-1 a párharc állása az ő javukra. Az elődöntő negyedik mérkőzését pénteken rendezik, Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban. Hétvégén rendezik a 18. Mohácsi fogadhajtó versenyt. Szombaton délelőtt 10 órától zajlanak majd a futamok az Ijász utcai pályán Mohácson. A versenyfutamok mellett a közönség Dobrovic József világbajnok 4-es fogatát is láthatja.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett a bolygó és a Péter utca területén. Mind a két helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak. Aszfaltmarási munkákat kezdtek az 57-es út pécsi szakaszán. A 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. Motoros felvonulást tartanak Pécsett szombaton. A menet az Expo Centertől indul délután 13:30-kor, és körülbelül egy órán át a városi utakon haladnak majd. A menet útvonalán a jobboldali forgalmi sávot lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint csütörtökön erősen felhős lesz az ég, többfelé számíthatunk a nap folyamán záporokra, zivatarokra, sokfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél is. A reggeli órákban 15 fokra számíthatunk, de napközben is 20 fok alatt marad a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Annyi, köszönöm szépen a friss hírek, információk legközelebb 5 órakor a Best FM-en, ahol hamarosan foglalkozunk a hétvégén Mária Gyüdi zarándoklattal is. Addig viszont válogatom a dalokat megállás, megszakítás mentesen a 90-es évektől egészen napjainkig. Akivel kezdünk, az nem más, mint Nelly Furtado, Safe Ride. 101.7
0: Best FM.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. A komlói rendőrök továbbra is nagy erőkkel keresik az eltűnt rózsavölgyi Leonátót. A 11 éves fiú április 3-án engedély nélkül távozott vázsnaki otthonából, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű, eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítőszettet viselt. A komlói rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a fiút, vagy tud annak jelenlegi tartózkodási helyéről, ezt tegyen bejelentést akár névtelensége megőrzése mellett a 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számon. A folytatásban hamarosan foglalkozunk a Mária Gyűdi zarándoklattal, hogy hol lesznek útlezárások, kiderül, addig is szólnak a dalok, velünk lesz Justin Timberlake, Rúzsa Magdi, illetve most a 90-esek közül az Envog, ez már a My Lovin' a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Május 9-én szombaton lesz a Mária Gyűdi zarándoklat. A gyalogosok reggel 7:30-kor indulnak a Volt FM a parkolóból, a kerékpárosok 8:30-kor a Dom térről. Szintén szombaton tartják a 15. szezonnyitó motoros gurulást és családi napot Pécset. A motorosok felvonulása délután 13:30-kor indul az Expo Centerből, és körülbelül 1 órán át tart a Kertváros, Belváros és Uránváros utcáin. A menet útvonalán a menetirány szerinti jobboldali sávot átmenetileg és szakaszosan lezár. Én is várom a közlekedés legfrissebb híreit SMS-ben és Viberen keresztül, a számom 30-as 889-1017-es. Egészen biztosan hallható lesz majd az Airlines Ethnic felvétele, No Limits, jön majd Vanessa Morus és az Absolutely Everybody, előtte romantikázunk, nagyjából másfél perc is indítom Zentai Márdalát, szól a Mencs meg szerelem a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
3: Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatósütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon. mobilkemence.xyz.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
6: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pelérdi, a Rácvárosi és a Szigeti úton. A gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben Péter és a Bolygó utcában. Vezessen körültekintően, figyeljenek egymásra! Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Május 6-a szerda van, nézzük elsőként a névnaposokat. Ők a Fridák, az Ivettek, a Dittek, az Elizek és a Szevetkék is. Van két születésnaposunk, 64 éves George Clooney, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, akit annak idején a Vészhelyzetben ismerhettünk meg, és 20 éves ifjabb Lisztes Krisztián, magyar labdarúgó. Hamarosan délután 5 órakor jönnek majd a legfrissebb hírek és információk, előtte viszont folytatódik a zenei maraton, érkeznek Szenájék, itt az Irie Mafia, és a Pont olyan, mint rég.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: A következő órában egészen biztosan a hallható lesz Roy és Ádám sláger, a Csapból is én folyok, előtte Chocolate Puma érkezik Always and Forever, most pedig a legfrissebb híreket hallgatjuk Incanitól, itt a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Két hetünk van még leadni személyi jövedelemadó bevallásunkat. Holnap 20 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Május 20-án lejár a személyi jövedelemadó bevallások leadásának határideje. A NAV szerdán azt közölte, eddig már csaknem 1,7 millióan tettek eleget ennek a kötelességüknek. A bevallási tervezetek az ESZJA oldalon tekinthetőek meg. Ezt május 5-én már 1 millió 900 megtették, 1,1 millióan pedig véglegesítették is azt. Több mint 700 ezeren módosítás nélkül fogadták el a nekik kiajánlott tervezetet. A bevallással kapcsolatban bárki segítséget kérhet a NAV 1819-es infóvonalán, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon. Nagyszabású gyermeknap várja a családokat Pécsett május 31-én. A rendezvény helyszíne a Zsolnai Kulturális Negyed lesz, a központi téma pedig az időutazás és a modern technológia. A megszokott óriás csúszda, légvárak, mászófal mellett a legkisebbeket ökolabirintus is várja majd. Lesz helikopter szimulátor, interaktív robotok, mesterséges intelligencia bemutató és a Vissza a jövőbe című filmekből ismert DeLorean autóval is találkozni lehet. Elindult a Vazareli 2026 Pécs hivatalos weboldala, mely átfogó és naprakész információs felületként szolgál a Viktor Vazareli nevéhez fűződő jubileumi programsorozathoz. Az oldal célja az, hogy egy helyen tegye elérhetővé azokat a tartalmakat, amelyek segítségével az érdeklődők eligazodhatnak a Vazareli év eseményei, programjai és lehetőségei között. Az oldal a vazarelyev.hu címen érhető el. Gyomirtást végez a MÁV a Pécsi Területi Igazgatóság működési területén. A társaság május 8-án Pécs, Pécs külváros, Pécsbánya rendező és a Pécsbánya rendező hőerőmű állomási vágányokon, vasútvonalakon tervez vegyszeres gyomirtást végeztetni. A felhasznált szerek a méhekre nem veszélyesek, vízi szervezetekre azonban igen. A kezelt területeken legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal etetni 14 napon belül tilos. Bajnokot avattak szerdán Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban. A női kosárlabda NB1 döntőjében az NK Universitas Pécs a harmadik meccsen 77-49 arányban legyőzte a DVTK-t, megszerezve ezzel a párharc harmadik győzelmét, így a bajnoki címet is. Az NKA Pécs, vagy korábban Peac Pécs, a 2012-13-as szezonban szerzett jogot az indulásra az NB1-ben. Azóta a legjobb eredménye egy ezüstérem volt a csapatnak, egészen a mostani aranyéremig. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett a Bolygó és a Péter utca területén, mind a két helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak. Aszfaltmarási munkákat kezdtek az 57-es út Pécsi szakaszán. A 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. Motoros felvonulást tartanak Pécsett szombaton. A menet az Expo Centertől indul délután 13:30-kor, és körülbelül egy órán át a városi utakon haladnak majd. A menet útvonalán a jobboldali forgalmi sávot lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint csütörtökön erősen felhős lesz az ég, többfelé számíthatunk a nap folyamán záporokra, zivatarokra, sokfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél is. A reggeli órákban 15 fokra számíthatunk, de napközben is 20 fok alatt marad a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen, innen folytatjuk holnap délután 3 órakor a Best FM-en, ahol már is jön több mint 20 perc zene. Ahogy az lenni szokott, megállás, megszakítás mentesen, alaposan és gondosan válogatva a 90-es évektől egészen napjainkig. A mikrofonnál H. Horváth László, ez pedig már a Chocolate Puma slágere.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Érvényben van továbbra is a citromsárga riasztás egészen éjfélig a várató záporok, zivatarok miatt. Holnap reggel körülbelül 13 fok, napközben a 17-19 fok a jellemző, 3-6 mm csapadékkal és viharos széllel. Aztán pénteken reggel 11, napközben 22, szombaton az extrém magas UV-sugárzás mellett 24 fok lesz, vasárnap 26, míg jövő héten hétfőn 28-30 fokra készülhetünk. Hasonló lesz majd a helyzet kedden is, aztán visszaesnek a számok egészen 19 fokig. Az időjárási információk után rövidesen folytatjuk egy beszélgetéssel, addig is felünk lesz Madonna, Nagy Bogi, illetve most a 90-es évekből a Black Machine, ez a How G 92-ből a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Egyre többet süt a nap és emelkedik az UV-sugárzás. Figyelni kell bőrünk egészségére, hiszen a többszöri leégés akár melanómát is okozhat. Hogy pontosan mi is a melanóma, erről beszélgetek a következő percekben Dr. Csete Béla bőrgyógyász onkológus szakorvossal.
1: Melanóma az tulajdonképpen a bőrbe levő festék sejteknek a daganata, és a kialakulásában két fő tényező játszik szerepet, az egyik a napfény, ezen belül is főképpen a napégés, többszöri napégés, illetve sajnos lehet egy olyan, hogy családi halmozódás. Tehát akinek a családjában előfordult korábban melanóma, őnekik nagyobb esélye jelentkezik.
0: A melanóma az egy meglévő anyajegyből alakul ki, vagy pedig spontán megjelenik egy épp bőrfelületen is?
1: Is előfordulhat. Általában egy meglévő anyajegy változik, de a teljesen épp bőrön is, priméren is kialakulhat melanóma.
0: Mitől válik gyanúsá egy anyajegy?
1: Alapvetően a pácienseknek, illetve a laikusoknak annyit kéne csak figyelnie, hogy változik-e az anyajegy. A változás az elsősorban lehet színbeli változás, alakbeli változás, illetve nagyságbeli változás. Ezen kívül még szokták mondani néha páciensek, hogy viszket, bizserek, bármi, tehát egyéb szubjektív dolog. Tehát amikor egy korábban meglevő anyajegy már nem úgy néz ki, ebbe az esetben orvoshoz kell fordulni. Természetesen a szakemberek ennél jóval több jelet tudnak figyelni, ez a páciensek részéről, hogy akkor feltétlenül kell menni.
0: Hogyan lehet megelőzni a melanómát, vagy mit tehetünk ennek érdekében?
1: Hát a megelőzés érdekében az egyik legfontosabb faktor a fényvédelemen kívül, ami jelenti esetleg a fényvédő ruházatot, 11 és 3 között ne tartózkodjunk napon, gyermekeinket is kenjük. Ezen kívül nagyon lényeges az, hogy aki valamilyen szempontból veszélyeztetett, feltétlenül az orvos által javasolt időpontokban jelenjen meg szűrésen. Egy átlag nem veszélyeztetett betegcsoportnál ez általában egy év, de van olyan páciens, akit 3 havonta, fél évente ellenőrzünk.
0: A legfontosabb dolog ugye az eltávolítás, de hát mindenki fél a sebészettől, a hegektől. Szabad-e az anyajegyet fagyasztani, vagy lézerrel eltávolítani?
1: Nem lehet semmiképpen ezekkel dolgozni a szakma szabályai szerint, ugyanis tehát a fagyasztás az teljesen bizonytalan. A lézernél meg az a probléma, hogy a lézer ugye éget, és a szélső sejteket elégeti. Nem lehet korrekt szövettani vizsgálatot csinálni, ha elégetjük a sejteket. Tehát a melanoma esetében a klasszikus széles alapú kimetszés gyakran társítva a regionális, tehát a környezetben levő nyirokcsomók vizsgálatával. Erre egy nagyon strikt, egy nagyon szigorú protokoll vonatkozik, hogy kell eltávolítani a melanomát, sőt ez elsősorban centrumokban javasolt. Tehát nem feltétlenül a területen egy sebész, ahogy ő gondolja, hanem abban az esetben, ha fölmerül a melanoma diagnózis, akkor célszerű a regionális melanoma központba irányítani a páciens, ahol egységes és a szakmai elveknek megfelelő eltávolítás, illetve utókezelés, gondozás történne.
0: Amennyiben melanómát találtak rajtunk, az eltávolítás után milyen kezelés következik, és mennyi esélye van a betegnek a teljes gyógyulásra?
1: Ez elsősorban a melanóma esetén a mélységi terjedéstől függ, tehát nem az, ahogy mekkora anyajegye, vagy mekkora melanómát látunk a bőrfelszínen, mint átmérőbe, hanem a bőrbe való mélységi terjedés, és ez adja meg a további kezelést. Ez milliméterekben meghatározott konkrét milliméter mélység, illetve a szövettanász által megállapított, hogy bőrnek milyen mélységig tör át, ez alapján történik a kezelés. Ez persze még módosíthatja életkor, meg egyéb betegségek, tehát igazság szerint a bőrgyógyász addig, még amikor szemmel akár biztos a diagnosztizálta, hogy melanoma, nem tudunk semmit mondani, mert akár egy nagyon csúnyán kinéző elváltozás is lehet viszonylag felületes, vagy egy egész enyhének tűnő is terjedhet mélyre. Tehát a kezelést minden esetben a szövettanász által megadott mélységi terjedés határozza meg, illetve, hogy van-e a nyirokcsomóban áttér, illetve hogy vannak-e távoli áttétek, ez dönti el a terápiát.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, hamarosan folytatódik a zenei maraton Karamás lágerével, szól a Használd a szívedet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kocsban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, de színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfűzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 Hit Best FM-en.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 Hit Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
2: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ a mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig Krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécset június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101.7 Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek fele.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best
1: FM-en. Ma történelemből érettségiztek a diákok, holnap az angollal folytatják. Tenerifén köt ki az óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, holnap már esős idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlottak ma a történelem írásbeli érettségik, csak nem 80 ezeren vizsgáztak emelt és középszinten. A feladatok témái között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. A tesztkérdések után pedig az esszék következtek, az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani, a magyar vonatkozás esetében pedig Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi időszak. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés, ráadásul már papírt sem kell használnunk. Ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
1: Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására gyűjt adományokat a Katolikus Karitász. A 1353-as adományvonal hívásával segíthetünk, de utalhatunk is a szervezetnek. Az összegyűlt pénzből a rászoruló gyerekek utazási költségeit fizetnék ki, emellett tábori csomagokkal és egyéb nyári programokkal is segítenék őket. Tavaly 4000 mély szegénységben élő gyerek számára biztosítottak ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőségeket szerte az országban. Tenerifén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus. Az utasokat onnan juttatják majd haza. A fedélzeten 23 ország 150 állampolgára tartózkodik, és mindannyian tünetmentesek. Az óceánjárón, amely jelenleg a zöldfoki szigeteknél horgonyzott le, eddig 3-an vesztették életüket a vírus miatt, és 14 olyan spanyol állampolgárról tudnak, akik fertőzöttek lehetnek. Őket Madridba egy katonai kórházba szállítják majd, ahol karanténba kerülnek. Jönnek a záporok. Ma éjszaka a keleti tájakon lehetnek kisebb esők, holnap viszont főleg a délkeleti keleti területeken és az Észak-Dunántúlon élők számíthatnak záporokra, zivatarokra. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokot mérhetünk majd. Még pénteken is lehetnek kisebb esők, főleg északkeleten és keleten, de kisüt majd a nap, és 21-27 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hát gyakorlatilag ennyi egy tágabban értelmezhetőbb kategória nincs itt a Night Shift mixek között. Pop és rádiós lágerek. Minden, mindenre is. Megállás nélkül 120 percen keresztül velem White Boy-jal az első DJ Effendivel a második 60 percben.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

A Mixcloudon tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik Nightshift lemezlovas oda pakolja fel korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt keressétek.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a

Hihetetlen mashupok, soha nem hallott bootlegek, soha meg nem jelent verziók. Egy szóval, Effendi. Ő áll a lemezjátszók mögött 7-től, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk a pop és rádiós lágerek mixét még egy órán keresztül szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, de színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécset június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema City-ben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek fele.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Néhány kattintással kérhető jövedelemigazolás a DÁP honlapján. Visszakapták az aranykonvojban lefoglalt értékeket az ukránok, holnap már több felé lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ezentúl egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Ezt közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Azt írták, hogy az azonosítást követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosító jelét. Ezek ellenőrzése után csak ki kell választani, hogy milyen támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt kérte. Ezután 6 nap alatt meg is érkezik az igazolás. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Ezt mondta rádiónknak Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
2: Volt már fagykár májusban, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőződésem ez uniós támogatással ekkora mértékű, mert brutális nem úgy gondolom, átlagban lehetne 100 kéve, a pizza melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Magyarország visszaadta az ukránoknak az aranykonvojban lefoglalt pénzt és aranytömböket, ezt az ukrán elnök jelentette be. Volodymyr Zelenszkij a közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a bankjegyek is Ukrajnában vannak, és a feltartóztatott pénzszállító személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Az ukrán elnök fontos lépésnek nevezte ezt a döntést a két ország kapcsolatában, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért. Nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa. A katolikus egyházfő tavaly a megválasztása után hívta fel az amerikai bankját, hogy bejelentse, hogy megváltozott a lakcíme. Bár az összes biztonsági kérdésre válaszolt, az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez nem elég, és arra kérte őt, hogy személyesen is keresse fel a bankfiókot. A Szentatya azt válaszolta, hogy nem tud bemenni, mert ő lett az új pápa. Az ügyintéző erre letette a telefont. Azt nem tudni, hogy végül hogyan oldódott meg az ügy. Változékony időnk lesz holnap. Az ország nagy részén sok felhő lesz az égen, és csak délután a Dunántúlon süthet ki a nap. Záporokra, zivatarokra is számíthatunk, főleg a délkeleti, keleti tájakon, de Észak-Dunántúlon is eleredhet az eső. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokig melegszik a levegő. Pénteken is lehetnek még záporok, főleg északkeleten és keleten, de már több órás napsütésben bízhatunk, és 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Már sokan véglegesítették az adóbevallásukat, könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, holnap már felhős lesz az ég, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Két hetünk van az adóbevallásunk leadására, május 20-a a határidő. Addig kell elfogadni vagy módosítani a NAV által elkészített bevallási tervezeteket. Ezt a legkönnyebben az adóhatóság online rendszerében, az ESZJ-ban tudjuk megtenni. Eddig 1 millió 700 ezeren véglegesítették az adóbevallásukat, és már csaknem 700 ezeren az adójuk 1+1%-áról is nyilatkoztak. Megerősített járatokkal készül a MÁV a hétvégi rendezvényekre, ezt közölte a társaság. Az országgyűlés május 9-i alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számítanak, emiatt a frekventált vonalakon több szerelvénnyel járnak majd a vonatok, és a buszok is készenlétben állnak. Most is azt kérik az utazóktól, hogy vegyék meg előre a jegyüket, hogy felkészülhessenek a megnövekedett forgalomra. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmünket Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: Nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból. Már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Idén először mutattak a hőmérők 30 foknál is melegebbet Magyarországon. Tegnap a Csongrád-Csanád vármegyei Deregegyházon 30,2 fokot mértek, emellett több helyen, például Szarvason, Kiskunmajsán, Karcagor és Kiskunfélegyházán is 29 fok volt. A melegrekord nem dőlt meg, azt ugyanis 1946-ban rögzítették, akkor Kaposváron 33,4 fokot mértek. Hogy marad-e a hőség a következő napokban, azt már is elárulom. Jönnek a záporok. Ma éjszaka a keleti tájakon lehetnek kisebb esők, holnap viszont főleg a délkeleti-keleti területeken és az Észak-Dunántúlon élők számíthatnak záporokra, zivatarokra. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokot mérhetünk majd. Még pénteken is lehetnek kisebb esők, főleg északkeleten és keleten, de kisüt majd a nap, és 21-27 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kevesebb, mint 3 hét lesz a különbség a Duran Duran és Ricky Martin budapesti koncertje között, és nálunk is pontosan ugyanez lesz a sorrend. Előbb a Duran Duran, aztán pedig Ricky Martin, a Duran a Reach Out for the Sunrise-al, Ricky Martin pedig Mayával, és a Private Emotion-nel érkezik 8 és 9 között itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

Best FM a legjobb zenék vadonatúj Sweat című nagy lemezével turnézik jelenleg az Egyesült Királyságban Melanie C, és a hétvégi Leeds-i buli egy pontján meglepetés vendégként felpattant mellé a színpadra egykori csapattársa Mel B, és gyorsan ketten együtt el is nyomták a Spice Up Your Life-ot, szóval egy mini Spice Girls reunionnak azért részesei lehettek azok, akik ott voltak a koncerten, meg persze ezt is a

Best FM, a legjobb zenék ma, holnap után és 9-én még Vegas, aztán pedig irány Európa, és az európai turné keretein belül jön majd hozzánk is, június 28-án a Duran Duran.

Eszterfem a legjobb zenék, hogy az előbb hallott No Doubt dal, az It's My Life, eredetileg egy Talk Talk kislemez, ezt talán mindenki tudja, vagy legalábbis mindenkinek valahonnan máshonnan ismerős lehet ez a dal. És hát ez a most érkező Ricky Martin és Mea duett sem az övék eredetileg. 93-ban egy The Hooters nevű amerikai rockbanda írta meg az eredetiét. Jön a Private Emotion itt a Best Time.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi, adományokkal segíthetjük a rászoruló gyerekek nyári táboroztatását, holnap már több felé lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlottak ma a történelem írásbeli érettségig, csak nem 80 ezeren vizsgáztak emelt és középszinten. A feladatok témái között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. A tesztkérdések után pedig az esszék következtek, az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani, a magyar vonatkozás esetében pedig Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Holnap az angol írásbelivel folytatódik az érettségi időszak. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés, ráadásul már papírt sem kell használnunk. Ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozás soknál keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
1: Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására gyűjt adományokat a Katolikus Karitász. A 1353-as adományvonal hívásával segíthetünk, de utalhatunk is a szervezetnek. Az összegyűlt pénzből a rászoruló gyerekek utazási költségeit fizetnék ki, emellett tábori csomagokkal és egyéb nyári programokkal is segítenék őket. Tavaly 4000 mély szegénységben élő gyerek számára biztosítottak ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőségeket szerte az országban. Tenerifén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, az utasokat onnan juttatják majd haza. A fedélzeten 23 ország 150 állampolgára tartózkodik, és mindannyian tünetmentesek. Az óceánjárón, amely jelenleg a Zöldfoki szigeteknél horgonyzott le, eddig 3-an vesztették életüket a vírus miatt, és 14 olyan spanyol állampolgárról tudnak, akik fertőzöttek lehetnek. Őket Madridba egy katonai kórházba szállítják majd, ahol karanténba kerülnek. Változékony időnk lesz holnap. Az ország nagy részén sok felhő lesz az égen, és csak délután a Dunántúlon süthet ki a nap. Záporokra, zivatarokra is számíthatunk, főleg a délkeleti, keleti tájakon, de Észak-Dunántúlon is eleredhet az eső. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokig melegszik a levegő. Pénteken is lehetnek még záporok, főleg északkeleten és keleten, de már több órás napsütésben bízhatunk, és 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Two Black, Two Times, One Step Too Far, bár ez utóbbinak a kettes számhoz semmi köze, csak a Faithless-hez és Dido-hoz. Természetesen a Two Times and Lee-nek köszönhetően érkezik, a Two Black pedig a Waves of Love-val indítja azt az órát, amelyben még a Soul Searcher, a Nightcrawlers és Whitney Houston is érkezik hamarosan.
0: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Anneli Emma Gordon, brit énekesnő és dalszövegíró. Többek között Wickfieldnek is írt dalokat, hogy vajon a Saturday Night-hoz van-e köze, azt nem tudjuk, de az egészen biztos, hogy a Corona Rhythm of the Night című dalának szövegét részben ő írta. És hát persze a saját dalaiért is ő maga a felelős. Anneli Emma Gordon, a nagyvilág csak Anne Lee-ként ismeri. Ő jön most a Two Times, alitt a Best FM.

Deluxe, a Sun is Shining és a Rainbow Country remixeivel. Jó páran próbáltak felugrani erre a vonatra, ki több, ki kevesebb sikerrel, sőt, ha egészen őszintén akarok lenni, a legtöbben kevés sikerrel. Azért volt egy-két jó remix Funkstar Deluxe-on kívül is. Jön MC Light és a Jammin'.

Best FM a legjobb zenék. Szerencsére én még a megboldogult Maxi Jazzzel láttam a Faithless-t élőben jó párszor. Nem tudom, hogy nélküle hogy működik, de hát majd meg tudom nézni a Sziget 0. napján. Jön a Faithless, szóval Step Too Far-ral.

Best FM, a legjobb zenék. Miután 91-ben véget ért az öböl háború, a Németországban állomásozó amerikai katonák közül többen úgy gondolták, hogy ők inkább maradnak Európában. Ugyanígy döntött Anthony Joseph és James White, akik viszont zenekart alapítottak, és mivel mind a ketten a C barakban voltak elszállásolva, egy egyértelmű volt, hogy a nevük csak is C block lehet. Jön a Time is Ticking Away itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyszerűbbé vált a jövedelemigazolások igénylése, nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa, borongós esős időre számíthatunk holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ezentúl egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. Ezt közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Azt írták, hogy az azonosítást követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosítójelét, ezek ellenőrzése után csak ki kell választani, hogy milyen támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt kérte. Ezután 6 nap alatt meg is érkezik az igazolás. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Ezt mondta rádiónknak Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
2: Volt már fagytál májusban még, de ilyen mértékű, így akkor 80 alány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bíró nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőződésem az uniós támogatással mekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Magyarország visszaadta az ukránoknak az aranykonvojban lefoglalt pénzt és aranytömböket, ezt az ukrán elnök jelentette be. Volodymyr Zelenszkij a közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és a bankjegyek is Ukrajnában vannak, és a feltartóztatott pénzszállító személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Az ukrán elnök fontos lépésnek nevezte ezt a döntést a két ország kapcsolatában, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért. Nem hitte el egy banki ügyintéző 14. Leónak, hogy ő a pápa. A katolikus egyházfő tavaly a megválasztása után hívta fel az amerikai bankját, hogy bejelentse, hogy megváltozott a lakcíme. Bár az összes biztonsági kérdésre válaszolt, az ügyintéző úgy ítélte meg, hogy ez nem elég, és arra kérte őt, hogy személyesen is keresse fel a bankfiókot. A Szentatya azt válaszolta, hogy nem tud bemenni, mert ő lett az új pápa. Az ügyintéző erre letette a telefont. Azt nem tudni, hogy végül hogyan oldódott meg az ügy. Jönnek a záporok. Ma éjszaka a keleti tájakon lehetnek kisebb esők, holnap viszont főleg a délkeleti-keleti területeken és az Észak-Dunántúlon élők számíthatnak záporokra, zivatarokra. Sok felhő lesz felettünk az égen, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül, és az éjszakai 9-16 fok után holnap napközben 20-25 fokot mérhetünk majd. Még pénteken is lehetnek kisebb esők, főleg északkeleten és keleten, de kisüt majd a nap, és 21-27 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tegnap nem volt rá lehetőség, úgyhogy ma kívánunk nagyon-nagyon sok boldog születésnapot Craig Davidnek, aki tegnap ünnepelte 45. születésnapját. 1981. május 5-én született az angliai Southamptonban, és ő indítja nálunk a következő órát, a Walking Away-jel, itt a Best FM.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Rockstar FM a legjobb zenék, ők sem zárkóztak el az újraegyesülés lehetőségétől az elmúlt években. Már itt a tárgyalások mindig Nicole Scherzingernél akadtak el. Azt is mondhatjuk, hogy Nicole Scherzinger a Pussycat Dolls Victoria Beckhamje. Jön a Hush Hush itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, majdhogy nem ugyanolyan lesz a holnapi nap, mint a mai, már ami az időjárást illeti. Egy picikét talán több lesz a csapadék, de ugyanúgy 25-26 fok körül marad a nappali maximum, viszont egy dolog, ami többeknek kellemetlen lesz,

Best FM a legjobb zenék. Most még kipihennék a teltházas angliai turnéjukat, amelynek április 2-án lett vége. Aztán június elejétől irány Európa. Hozzánk legközelebb majd július 9-én lesz látható és hallható a Gorillaz élőben a Pohoda fesztiválon. De akinek van kedve, Olaszországba, Bulgáriába, Lengyelországba vagy Svédországba is elugorhat majd őket megnézni. Túlnyomó részt fesztivált kereteken belül. Jön a Gorillaz és ez It's There, itt a Best FM.

All right.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Egy óra múlva a félig teli vagy félig üres kérdés már nem lesz kérdés, mert akkor hivatalosan is túl leszünk több mint a felén az erre a hétre kiosztott hétköznapoknak. Még egy óra és végzünk a szerdával, ebben az órában pedig jön majd többek között Lady Gaga, Subbase Monster, George Michael és a sor legelején Britney Spears.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, ha valaki mostanában egy Hiltonban tervez megszállni Angliában, lehet, hogy találkozik a most érkező csapat énekesnőjével, Ruth Ann Boyle-al, aki már évek óta hotelmenedzserként dolgozik. Jön a You're Not Alone!

Best FM a legjobb zenék. Tom Novi érkezik Linnával és a Take It-tel, aminek alcíme Closing Time, és mi is elérkeztünk a záráshoz. Úgyhogy a szerda ennyi volt mára, holnap csütörtök, ami hát egyet jelent a dance zenék 120 perces mixével, már éve a Night Shift elejét illeti 6 és 8 óra között. DJ Miller fog majd természetesen hozzám csatlakozni. Jön tehát Tom Novi Limával, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha